congratulations. Agere notok nekikure Moses. Agere Moses katilitike takikochi 291. Agochotok chokoponas. Angot notok nekikure Elisha.